0: That was part two of Europole, produced by Helmut Kopetsky and Michael Maria Kammerturns. To round out this new American radio program, here's a brief excerpt from Euroanthem, a witty and concrete pan-European vocal composition that uses as its raw material the names of leading politicians, greetings, currencies, sayings, and folk songs spoken in many European languages by Ulrich Basenge and Herbert Kapfer.
1: Vrba mrda, strč prst skrz krk.
2: Apilan papilan apu papin papu pata panko la kiehu. Apu papin papu pata panko la kiehu. Apu papin papu pata panko la kiehu. Apu papin papu pata panko la kiehu.
3: Nem minden sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka.
2: Apu papin papu pata panko la kiehu.
3: Apu papin papu pata panko la kiehu. Sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka.
2: Apu papin papu pata panko la kiehu. Apu papin papu pata panko la kiehu.
3: Sarka farka tarka, csak a tarka farku.
2: Apu papin papu pata panko la kiehu.
3: Sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka.
2: Apu papin papu pata panko la kiehu.
3: Sarka farka tarka, csak a tarka farku.
2: Apu papin papu pata panko la kiehu.
3: Sarka farka tarka, csak a tarka
2: farku.
4: Je t'aime.
5: Ich hab dich lieb.
6: Te iubesc.
7: Unter das Roy.
8: Ubicem te.
9: Ja, rapid.
10: Je elsker sie.
11: Jag elsker dig.
12: Jag elsker dig.
13: Jag elsker.
14: Ti amo.
11: Jag люблю тебя.
15: Seni seviorum.
16: Jag amo te.
17: Kohanche.
18: Seretlek.
2: Minä rakastan sinua.
16: Ik hou van jou.
17: Ja, te volim.
16: Jo te stimo.
8: Te quiero mucho.
16: I love you.
17: Ik heb je lief.
16: In Hobok?
12: Miluji tě.
19: Ich hab dich gern.
8: Ich liebe dich.
16: Min.
17: Du.
16: Du.
17: Strč.
16: Pa.
17: Kr. O.
8: Ja,
16: all
8: jevich, skr, jakr, kr, makr, nakr, nek, metok,
16: krup,
8: nek,
16: all
8: kubs, omer,
16: all eretot,
8: all jevich, vi,
16: jotot,
8: kubs,
16: jot,
8: vi, kubs, krs,
16: skr,
8: ja, omer,
16: all
8: jevich, skr, jakr, kr, makr, nakr, nek,
16: metok,
8: krup, nek,
16: all kubs,
8: omer,
16: all eretot,
8: all
16: jevich,
8: vi,
16: jotot,
8: kubs,
16: krup,
8: nek,
16: jot,
8: vi, kubs,
16: krs,
8: snap.
16: Ja,

다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다